0: Igen, de ezt akkor jön el, mert végig meg egy olyan nagyon ikizmetet.
1: Yo hice más, no le vine a poner con la que se le pasaba hasta abajo.
0: Yo estaba...